0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 17-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négykaréossá testesedett a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikusává választottak. 3. Terdát király 301-ben államvallásán nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban elsőként Nyári László hegedűművész, a Talentum Zeneművészeti Szakiskola és a Kisrajkó zenekar tanára mesél az elmúlt 30 éves zenei múltjáról, majd a jazzvilágból jól ismert basszusgitáros Horváth Plutó József mutatja be fiatal zenészekből álló új formációját.

0: 1990-ben elkezdtünk egy olyan iskolát létrehozni, amiben a gyerekek széleskörű tanítást kaphatnak, vagy kaptak, kapnak is a mai napig, amiben ugye szerepel a klasszikus zene, szerepel a cigányzene, szerepel a tánczene, tehát nagyon szerteágazó.
1: Mondja Nyári László hegedűművész tanár.
0: Akkor kezdtük el ezt az egészet intézményesen is felépíteni, talán Európában is egyedülálló ez az intézmény, ahol ilyenfajta oktatás folyik. Most jutottunk el odáig, hogy ez az intézmény egy olyan bizonyítványt tud kiállítani, ami már a gyerekek tanítani is tudnak. Hogy ne halljon ki ez a zene, ne halljon ki ez a műfaj, a jövőben tudják majd a fölnövekvő a generációt is tanítani, tehát a cigány zenére. Valójában egy hagyomány, ugye, amit tovább szeretnénk, hogy megmaradjon és fönt maradjon ez. Mert én úgy érzem, ez egy nagyon nagy érték a magyar kultúrának.

annyira adott volt a helyzet, mivel hogy én zenész családban nőttem fel. Hárman vagyunk testvérek, és ugye mind a hárman zenészek vagyunk. Én vagyok az idősebb, van egy testvérem, a Nyári Károly, ez az angolista énekes, és akkor van még egy testvérem, aki szintén hegedű művész. Tehát az egész felmenőim azok mind zenészek voltak, édesapám, annak az apja. Tehát így a család magával hozta ezt a hagyományt, és hát ugye édesapám már egész kicsi korunkban elkezdett velünk foglalkozni, mivel ő is prímás volt, és hát nálunk itt, ugye a zenészeknél már egész korán elkezdik a tanulást a gyerekek. Én úgy emlékszem, ilyen 5 éves koromban már apukám adatta hegedűt nekem, és ő adta a kezembe a hegedűt. Majd mikor iskolás lettem 6 éves koromban, akkor elmentünk a zeneiskolába, és akkor már zeneiskolai szinten kezdtem el hegedülni Győrbe. Én Győrből származom, majd mivel családunk elköltözött Budapestre, középiskolai tanulmányomat itt Budapesten folytatom a Bartók Béla szakiskolába, Konziba, és annak befejezése után pedig felvételt nyertem a zeneművészeti főiskolára. És hát sikeres diploma után kezdtem a Citadellába, majd a Békeszállónak lettem a vezető prímása. De ugyanakkor volt egy olyan lehetőség, hogy volt itt egy kedves barátom a Rajkó együttesbe, megkértek, hogy jöjjek ide tanítani. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, és akkor eleget tettem ennek, és akkor ezt úgy párhuzamosan csináltam, a prímásságot, meg a tanítást. Több mint 30 éve tanítok, és hát próbálom az utánpótlást nevelni.

hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, és akkora tehetség van bennük, és olyan elszántság, és olyan akarat. Köszönjük ezt a sorsnak, hogy ezekkel a gyerekekkel tudunk foglalkozni, és van egy ilyen lehetőségük, hogy ki tudnak bontakozni a saját identitásukban is, és a zenében is. Volt egy nagy elődünk, nekünk itt úgy hívták, hogy Farkas Gyula bácsi. Őtől én nagyon sokat merítettem, nagyon sokat tanultam. Annyira rá tudott érezni ezzel, és annyira tudta, hogy abból a gyerekből mit lehet csinálni, vagy mit nem lehet csinálni. Most ennek kapcsán én mindig próbálom a gyerekeket olyan útra terelni, amiből igazándiból ki tud majd aztán bontakozni.

0: Tessék. 8 hónap jöttem.
1: Itt nincsen nagyon sok titok, csak azt kell megnézni, hogy mi van a harmónia mögött.
2: Archív felvételről halljuk a Néhai Farkas Gyulát, a Rajkó zenekar alapítóját.
1: Mert aki nem néz mögé, az nem lát semmit. Ott csak lát egy C basszus, például C-durba, és egy 5 éves gyerek is tudja, hogy az C-dur. De ami mögötte van, azt kell megnézni. Kodály professzor úrnak a kedves felesége eljött és meghallgatta a Kodály Galántai című művet, azt mondta, így még ő soha életében ilyen szépen, lelkesen előadni, mint ahogy a Rajkó zenekar megcsinálta, még nem hallotta. Ez nekem többet ért, mint hogy egy ötös találatom lett volna.
3: Hadd szóljon! Vigyázz! Harmadik! Vigyázz, még egyszer!
4: Tessék,
3: már mutattam, úgy,
4: a roma gyerekeknek van egy olyan hihetetlen jó érzésük erre, jó hallásuk van, jó fülük van, hogy ezt anno Gyula bácsi ezt nagyon jól felfedezte.
2: Mondja Nyári László hegedűművész tanár.
5: A régi hagyományok alapján nem kottából tanított csak, hanem fülből is tanított, tehát hogy a gyerekek tanuljanak meg memóriából, fülből játszani.
4: Így van. Megőriztük ezt a hagyományt. Annyival egészíteném ki ezt a dolgot, hogy a kettőt összeraktuk mi. Tehát ezt a kézről és fülről tanulást én próbálom összerakni a tudatos tanulással is. Előbb megtanítom neki kézről, tehát megpróbálja leutánozni, és utána előre rakom a kottát, és most nézd meg, hogy most te mit tanultál meg. És akkor annyira el tudja ezt raktározni, annyira meg tudja ezt tanulni, annyira, és most már tudatosan is tudja, hogy mit tanult meg, hogy ez a kettő ez összekapcsolódik, és akkor hihetetlenül jó dolgok lehetnek ebből. Itt be is fejezhetjük. Jó van, na. Tehát amit tanultunk a múlt órán róla, ez a nyújtott és az éles ritmus váltakozása, igaz? Ez az a nyújtott. Igen, ez kötött, tudod, amiről beszéltünk. Hát a következő kérdés, hogy akkor melyik nótát szeretné megtanulni?
6: Van egy házatiszapart.
4: Van egy házatiszapart. Jó, most akkor figyeld, én mutatom neked, te meg utánozod. Próbáld meg velem együtt játszani.
5: Milyen jövője lehet a gyerekeknek a kávéházi cigányzenében?
4: Hát ez egy jó kérdés. Változik a világ, ugye? Mi is változunk, mi zenészek is változunk. És én ezt, erre csak azt tudom válaszolni, hogy annyira megpróbálunk haladni a korral, tehát amit ad nekünk a kor. Azért lett egy ilyen összetett iskola nálunk, hogy tanuljanak a gyerekek nem csak klasszikus, nem csak tánczenét, nem csak ezek, tehát hogy mindenfajta zenéből tudjanak majd építkezni, ha innen kilépnek ebből az iskolából. Én látok jövőt ebben a kávéházi zenében. Ennek az egyik alapja az, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a tanulók, akik itt tanulnak, több irányba tudjanak elmozdulni. Például egy gitáros tudjon egy hegedűssel játszani. Én szerintem, ha egy ilyen felkészültségi zenészekkel árasztjuk el a piacot, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek lesz jövője, és én bízom benne, hogy lesz jövője, mint hogy ez ugye egy óriási kincse a magyar kultúrának, és én ezt nagyon remélem, hogy ez így is marad.

0: Na most ennek az egésznek az indításával volt egy pici kis gond. Rövidebb vonóval indítjuk, pító, tehát amiről már beszéltünk a múlt órán, hogy az egy milyen felütés, egy 16-ot felütés, ezt csak Kápától kéne elkezdeni, jó? És nagyon nagy, hosszú vonókat kérnék szépen. Hosszú, szép hangokat.
1: Nem baj.
0: Ez az, sokkal jobb. Bátran. Irarar, húzzad a vonót. Bravo. Hosszú vonó. Egyenletesen.
2: Nemrégiben volt március 15-e, az állami ünnep kapcsán több cigány zenész is kapott állami kitüntetést, köztük te is, amihez gratulálunk.
0: Hát nagyon, de nagyon boldog voltam, és nagyon örültem neki, hogy a sors megajándékozott ezzel a kitüntetéssel, és megmondom, őszintén büszke is vagyok rá.
2: Visszatérve a családi hagyományokra, nálatok is folytatódott a dolog, hiszen a fiad is egedűművész.
0: Így igaz. A klasszikus zenét választotta, mint hivatását, és ő ebben jeleskedik, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője. Tehát ő ezt a műfajt választotta, és hát nem rosszul választott, mert nagyon büszkék vagyunk rá. Elindult a következő generáció is, úgyhogy már van egy kis unokám is, amivel büszkétkedhetem, és most már 33 éves, és a hegedűt le nem rakja. Szerintem így tudjuk fenntartani a mi kultúránkat, hogy próbáljuk összerakni a zenei tudásunkat, hogy tudjunk valamit olyat nyújtani a társadalomnak, meg a mi társadalmunk, ami felemeli az egész jövőket.
1: Beszéltünk általában az legyen, hogy itt akkor legyen még forti, jó? Csak az áduros résznél legyen piano, jó? Tehát mikor másodszor visszajön ez a téma, akkor legyen még forte. Onnan indítsuk el, jó? Rajta!

0: arra gondoltam, hogy a saját gondolataimat, a saját zenémet olyan fiatalokkal akarom megvalósítani, akik erősek, akik gyorsak, ambiciózusak, és nekem is erőt adnak.
1: Mondja Horváth Plutó József, basszusgitáros zeneszerző.
0: Ezért választottam ki azokat a fiatalokat, akik most jelenleg a zenekaromban vannak. Elég erős színpadi jelenségek, nekem fontos volt ez is, hogy nagyon jó improvizatőrök legyenek, mert csak a saját zenémet játszom. Hát igazából ez is volt az apropó annak, hogy megcsináljam a zenekart, és saját útra lépjek. Saját gondolatok, saját zene, saját harmóniák, saját szövegek.
2: Neked megvan ugyanúgy a lírai oldalad is.
0: Megmutatja az ember, megmutatom azt is, hogy ez a hangszer képes arra, hogy szeressen, és képes arra is, hogy akár haragudjon.

az énekes Bangó Adrián, csodálatos egyéniség, csodálatos improvizatőr, nagyon jó kollega. A gitáros Szajkó Nándor az egyik unokaöcsém, aki mellettem nőtt fel az Egressy Béni zeneiskolában, aki viszont a Balogh Roli barátomtól tanult, és nagyon intelligens muzsikus, és hát ő is nagyon erős és nagyon gyors. És a zongorist, akit nagyon szeretek, ez a kedves kollégám, a Schneeberger Tábor, a tanítunk együtt, és egy régi profinak számít az a magyar jazzvilágban, hiszen Szőke Nikola Tekvártetben nagyon sokat játszott éveken keresztül, és aztán saját utakra lépett ő is. A ritmus szekció hát nagyon érdekes. Nagy Robinak hívják, fiatal barátom, és hát nagyon régóta szemezgettem már vele, úgymond. És aztán eljött az idő, amikor azt mondhatom, na most kipróbáljuk.

0: Szlovákiában születtem, Rozsnyón.
1: Mondja Farkas Zsolt, jazz zongorista.
0: És hát a zene az úgy jött az életemben, mint nagyon sok más roma zenésznek, hogy ugye nyilván a családban mindenki zenész. Nem erőltették szüleim soha, de valahogy így nem nagyon volt másik választásom. Először ugye klasszikus zenét tanultam 7 évig, és hát mivel apukám szintén jazz zongorista, amikor gyakorolt otthon, akkor akarva, akaratlanul nyilván hallottam, és 12-13 éves koromban így kezdett megfogalmazódni bennem, hogy ez az út lesz az, ami az enyém. Igazából így kezdődött a jazz.

0: A zenében nőttem fel, mert édesapám hegedűművész, a Nemzeti Filharmonikusok zenekarának a koncertmestere is.
1: Mondja Bangó Adrián, jazz énekesnő.
0: Anyukám pedig zongoratanár és zongoraművész. Egészen pici korom óta ebben nőttem fel, ezt hallgattam, aztán először klasszikus hegedültem, 10-12 évig igen. Aztán 8. osztály után a Bartók Konziba felvételiztem, és oda még klasszikus hegedűvel, de az első évem után sajnos, vagy igazából nem sajnos, mert imádom ezt csinálni, de teljesen megfertőzött a jazz és az éneklés, és a második évemet már jazzének tanszakon folytattam, és jelenleg pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem második évfolyamos hallgatója vagyok. Nagyon-nagyon örültem, amikor Pluto engem megkeresett, hogy rám gondolt, mint énekes ebben a zenekarban. A jazz, ez teljesen a szabadságról szól, és ez az, amiben úgy érzem, hogy teljesen ki tudok teljesedni, és

0: felvételt nyertem a miskolci Bartók Béla zeneművészeti szakközében, és abban az évben felvételiztem a Schneeberger Központba is.
1: Mondja Farkas Zsolt, jazzzongorista.
0: Ez 2012, és valahogy így, nem tudom, jöttek is a koncertek, én nagyon hirtelen jött egyébként az egész. Nagyon sokszor pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy jó úton haladok. A Józsit... Akkor ismertem meg, amikor a Egressy Béni konziból voltam 5 éves. Ez még a Zeneakadémia előtt volt. Józsi tanított a bőgőt, illetve basszusgitárt, és már akkoriban is néha behívott a terembe, hogy gyere, játszunk már egy-két számot. És akkor duóztunk. Pár évre abban maradt, ugye én felvételiztem a Zeneakadémiára, és nagyon el voltam foglalva, akkor már tanítottam a Schneebergerben. Egy vagy két éve jött oda Józsi tanítani, és akkor esetleg, amikor volt egy-két óra szünetünk, akkor mindig játszunk, ugye. Volt egyszer-két szóval, amikor behozott egy-két saját számot, és akkor nézegettük, picit fejtegettük, és felhívott, hogy lenne kedvem esetleg az ő zenekarába játszani, és hát nyilván persze mondtam, hogy igen, nagyon nagy megtiszteltetés. Nem csak nekem, hanem mindannyiunknak. Nagyon jó energiák áramlanak közöttünk, ami természetesen próbálunk kifelé irányítani a közönség számára.

0: Roma jazz, arról mit mondanál?
1: Jó magam is, az vagyok, és azt tapasztalom, hogy egy saját nyelvezet, úgymond. A magyar cigány jazz az egyedülálló a világban, hiszen nem Django jazz, és nem lehet máshoz hasonlítani.
2: Mondja Horváth Plutó József, basszusgitáros zeneszerző.
1: Közelebb van az amerikai jazzhez szerintem, mint bármelyik jazzhez. Hát Isten nyugosztai Szakcsilakatos Béla, aki nagy úttörője volt, régi társaival, Ablakos Lakatos Dezsővel, Lakatos Pece Gézával, Babos Gyulával, és még sorolhatnám Jávori Vilmosra, és még sorolhatnám a sok-sok nagy egyéniséget, ők kitaposták az utat nekünk.
0: Mondhatjuk, ez egy saját stílus, saját iskola.
1: Igen. Azért, mert olyan a swing, mint az amerikaiaknál, de mégsem. Ha elhívnak egy itteni ritmus szekciót, vagy mit tudom én, egy basszusgitáros, vagy egy bőgös, elhívnak egy amerikai dobosra, passzolnak. És ez nagyon nagy dolog.

0: Ezzel, hogy ilyen fiatal korosztályt karoltál fel, azt is üzenet, hogy van jövője a fiatal jazzistáknak?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Ez a kis ország rendkívül gazdag tehetségekben. Ezek a mai fiatalok nagyon-nagyon gyorsak, nagyon intelligensek, és nagyon gyorsan fejlődnek, és nagyon hamar profivá válnak. Annak idején, amikor mi kezdtük, akkor nagyon sokat kellett gyakorolni azért, hogy esetleg egy pár napra csak egy nagy öreg mellé kerülhessünk. Az egy nagyon-nagyon ajándék volt. És akkor még hol volt az igazi muzsika? Tehát a tudásunk, hát akkor még sehol, mi csak akkor kezdtük bontogatni a szárnyunkat. Ezek a fiatalok ezzel szemben már ők most már profik, tehát ha lehet használni az, a színpadon őket, inspirálnak, adják a labdát, dobják, tehát teljesen kommunikációképesek, tehát megváltozott ez is, felgyorsult
0: ez is. Egy új generáció.
1: Teljesen. Viszont nekik már a mai generációnak teljesen ki vannak szolgálva az igényeik arra, hogy tanuljanak.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikon a rádióhozko lováricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate unglikon rádióhozsajsunen per romani síb. Muro a nav. Kvalla Gábor. Peangluno kurko, hajpe kadó, okolon pár Gábor es sajsundinekon andai soltvat kert a trail. Papeszko trajo vorbil, akánikos tártó kotor sajsunen.
3: Ugye, megszaszande dúj ezer hajande des, desto berso kadi búti, megszümmaszkateo, de vat kerto romengo trádári, re romengo primári, konszárperen, csúárperen primári, lovárperen trádári, gázsaperen cigányának. Abolal, ugye inkább majd bute Malus Encara hagyilem, nagyon bút kapcsolatok érdem, abolal, kette ez, ugye anda, ugyananda kadó bers, anda dúja zerájánó destó bers, gelemmora romnyasza, te, mert kérdem közben pályázatúra, és meddig lém, hogy nagyon cerrajamáró szítjú pé, hogy te keraszkadal pályázatúra. És akkor a szászami pályázatúra, projektmenedzsment, és ugye kávéra bútya, nászami megikadal iskore, te súvaszami kotétel, nászami lóvé, és ezt reina gázen. Igen, csirumén csizsere szászkotel súvasz, kenászle iskola. Ferigázen. És akkor gondi szárnem, mert romnyasza, hogy akkor zsasza me, andi iskola, tá velemen érettségi vol, hogy apolal meg saját, amen, saját, amen, te suvaszkot el. Hát, meg hát mi a mári gugyar viripje, majd gugyar verte kerasz, ame, ke a mári szítyú ipé, célra szász. Sajpén a vivorba, jobbru, barru, de sisszam az gugyar vera. És ugye gelamán trim bers ande iskola, szako márc, haj, ande zoje pírasasz, pala mizméri trim császunk, per a baráti szasz ilyen császul, ekan a vége szasz iskola. És ugye hát pasakadő meg a savoy trim savoren, ande iskola, meg szózsanám ugye barára, krizsúr szára szasz és savoren.

A nagyon bujú tisztárda szame. Mi is tosza szemenge, hogy van menge, vélvat kertető menge, zsuti szárdán le nagyon bute lehetőség osza. Meg abban időben pendemero menge kérdete választim man, hogy keme ero menge csizsanav te, felnőtt ero menge te zsutib, csak Peshawara. Peshawara meg kérdez zsanav felé, hogy te szityon, íve, Nyomcicka borbe zsanente vorbin, haj számúra te kérdete, kereszáre gázsa, matematika, haj számítógépo, nagyon fontos, hogy abba, ugye a gyészába nélkülözhetetlen, nagyon számítógépo, e-mail, stb. Na, mi misto szász, apol, ameddig nem, hogy nagy misto kérde, Dik nem, mert abba lóveszó kérdám, a pályázatot, ez hozzanám, mert nem is tudom, egyre majd butrom, ne bandjon tármandár, csika memma, ne kérdek a memma, szár akkor kana naszlóve. Pállam, hogy romja kérdek, hogy nem is tudom. Ugye közben múló barátó, múló pralom manajuska, sajnos mi volt gelasztár. Hát a palcsi tanástalanú kérdem, mert pálcos azt lesz, hogy gelem tanácsi, de perented el maga úgyi. Megmehet, mert nagyon a pedig hozpék odorom. Káver az te hiába pénz, on csak odi pénne múz, szár keren ász meg, szuzsanam meg, de soha csi pénne kadi, hogy kanak szíjek bonyodalmo, szíjek risz. Na kodi pénne, hogy kadi risz kehetet rúbúj te keren, kodi pénne kák, szár csizsanen te keren. Hát mert meg mindig kodi keres, na ég búj kis, hogy szász a men, pasa a mende. Na kérne, hogy szár csizsan azt te keresi búj ki, vagy risz. Mert mindig kodi pénne, vagy kodi pénne, hogy kérdededik, azt egy bútya, hogy szár zsanaszte keresz. Na, hogy szár csizsanaszte keresz.

tere korkor jásilem közbe, indi szár nem ma. Vor bimaka da lesa, koda lesa, apol al anda, ando duj jezera, ajando dešu duj to berš, oprelem o kapčulato mure, nagyon lášo barátosa, anda duj jezera, ajando efta, rakadilem lesa e kamarás pištesa. Vojando Toronto svas, ajando Vancouver, ande Kanada. No, iskrimange i mili, sarsim, sožanam me, vime lesa, pene bojan de Kanada, boj naj, mišto, kad i buči sarkere ne rom, erome je tele njom ime, i romani politika najkede sar, akanksi, a vi čore ne romen. Hat, najom bu tvorbi sarnama me, ando i milu. Telefon i vaša kojinke či bi sarnam te kezda minjeziš zi saras, onda je hvale se ke na njom buca sa kojinke. A po onda duje zrano dešu trinito veš, pela me les hatke da sjek parto, ek romano parto. Ako ba me žalos, hoć kad i buti, hosu tamo či bi saras te keras, ke elove fodinatar, jokvar. Eše gaže, foginate eligelin, hoć po papíri eromen deja elove, de egyébként egázsa suvenandi poszotyi elove. Pál pár egy cirdem penge egázsa elove, majd názul az alerom. És meg erre gindi szárni, meg kaszabó pártot eke rász, kaszabó felekezető. Szó, kanyik azt te csi reszász, kanyik azt te csi szám, konyik csi delame, csi love, csi kancsi, és függetlenül pártot eke rász. Felmangi kadosávó, kadóik bejási, Tela Pesta, Jani Albert Irsa, hogy vagy kéret, avel, mert kérdetek indi, te kutyi lesz kethane, keszi vimaj budzsine, szikon drabári, kon tanári, kon kert politikusoj, mexió politológusok szakmaszi lesz, egyetem úr eszi le, szóval gogya vera, bári kalifikálta rom, romi, haj, seja, románi, seja, Pán meg sunkat te bizsak kérdet eszi, akkor avhaj kérász. Abba kére a világ, anda Kanada, a vissza stream bers, és anda dújezera hajándó desu startó bers kérdem, kado párt, anta pont kodi doktorica, románi doktorica, abba jogászi ügyvédicaj, voj suvaszán kérdez a párto, operumma. Kado lesz a NAV, Opera Roma, demokratikus néppárt, független demokratikus néppárt. Hát kadal zumavasz piscsasza, kamarás piscsasza, kadal bejársasza, tekerasz, kadal kopanálisza, kadibúti.

No, apolal meg, ugye, nácsi lesz a desu pánstó bers, a duje za hajó desu pánstó bers, hogy kér nem jök káver cégó, per mure sáveszko a NAV, Bazsi Moci Kft., azóta is pekodok, kér az búti, operevára száraz kérde, hogy manusen ingrasz tekeren búti, ande gyárúre, per puva, bodzas, drág, per drág hatek idén, vagy te muravem, vagy szózsanam, mert te harulin, te kapálin. Hát szózsanás, minket. Mondjuk a Kft. Jósza. És ugye apa meg ugye 16-ra, ugye pedes us óta bers pordal ussavasz, hotelba kérdek, indi szárdam, hogy cikadó lungodrom, az inkább káver pártúra, káver manusa, farkas flóri, abba de supás, nándo te susolva, de supát a bers. Hát de dúj ezer hajpe, de supás, csó bers. 2015. Kérdek, indi szárdam, hogy becír davkadó gonáli. Mert csikam avkada lenca, kérdek, andegyek válta te vav. Cse farkas floresa, cse kolompár Orbánesa, cse lungodromosa, kancsi, csak kadó pártoke, meg kérde, hatyára van, de mura illo, kadó úzsúj. Úzsúj is úzse gondolatúra, úzse bútya kamertekerel. Ugye a jégvezetőből messzim, akkor teszim, sunen mura glasszó, mura gindúre, Meszárkama, vonszárkamel, kétháni gyűri száraz lesz szare bokoja, és annak adó, hogy pasa bokoji, te suvasz, kamimó, egy cserra csikén, a szívi áru, akkor te nagyon bút román és avora sajtsajon. Mert ke vagy boldines, de te a nagy csikén, ha járó, román és avora csicsajon, feljöndő kamimó. Hát, ugye, pendem lenge, hogy szarszó meg a ma, mi a kadopolgármesteri nagyon-nagyon hojáj lesz be, de vikadárom, és kérde abba, andod, de sótó bers, hát penaszi vorba, korkóriási lem, és kérde kerav, balva lesz a szembezsav, és még a delma, búdzór, hajz, remélem buccászi pe, addig zsavhaj kérem muri bútyé, és baráram muri savoren. Még a drágos unta del kamer, de te a drágos unta del kérete akar elma, csí fogja te dárav, mert zsalap, hogy drágos unta del di kelpum, mert savore, krizsolling,

Budoj, Murosávez, que te havel legalább egy diploma. Te dikav legalább mure trin savorenge. Te havel szakoneszke legalább jeg savoro. És te penem mangé savora, hogy papa. Mert igazándiból káncsi káverccsika van, mert kérde, ha tyárab szokám, nem tekerav, és anda szosz indulú szárdem, ahhoz képest nagyon buddasz maudel. És mert minkje majd buddekomhoz, drága szuntod el sajke, hogy jaj vagy lesz bemande. De mert csak kodi mangav lesz tarte saj, hogy te dikám mure trinul okure, katár mure trin savara, te penem mangé papo. De drága szuntod el leszke, majd budd. Gindipe majd bud tervúra teszi manca, szárkadó párto, szó kezdeményezi szárda. Atuncsik, mert teljesen te lassú van ma, és te kerül drága szuntad el, szóvojkam el manca. De egyébként, kada a párto, szóinke nagyon bud mindent kamoz te kerül, ke nagyon bud gogyavera. Nagyon gogyavera román és ejjaj, román és ávej, és ameten a fogi szárasz, a te zsuti szárasz pellende, konyik. Készüljék báró mondási. Zsutim petut volt, drága szomtad el fogja te zsutim petut. Kamentújék váren, tenachantume, konyik. Szakó gyeszkelde te trajin, szárkodó te a veltumár utolsóvó. Gyesz. Feríti kamentume, tena azban jék váresz. Ando csacsó illó, kana rakagyúven csumidentum ando csacsó illó. És tenak, amik hanyik azt te bozgatint, te máren, te ártin leszke.

Kadongrikó rádióvoszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, tajzsójakogyesz, saj sunán amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

Műsorunk bevezetőjeként az imént Adi Strate Vreau Akarom című dalát hallhatták. Adi Strate Románia új popzenei generációjának egyik fontos alakja. A zenei stílusa kortárs, érzelmes és könnyen felismerhető. Zenéjében a pop, a trap és az R&B hatások ötvöződnek, így olyan stílust teremt, amely természetes módon szólítja meg a fiatalabb közönséget. A színpadon friss energiát, érzékenységet és egy feltörekvő művész magabiztosságát sugározza. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje mai adásában Adi Stratét, a mai román zenei élet egyik legismertebb fiatal művészét ismerhetik meg, és hallhatnak ízelítőt a rendkívül friss és érdekes előadás módjából. A fiatal előadóművész gyermekkorában szerezte meg zenei alapjait. Már nagyon korán megtanult dobolni, gitározni, zongorázni és marimbán játszani. Később az Egyesült Királyságban a londoni British and Irish Institute of Modern Music intézményében folytatta tanulmányait. Pályája kezdetén a Maxim együttes tagja volt. Ez a zenei projekt hamar meghódította a romániai tizenéves közönséget. Ezt követően a pitesti származású Adi Strate szóló karriert kezdett. A Totul Meu Mindenem című dal, amely a Holly Mollyval közös együttműködés keretében készült, az első helyet szerezte meg a román rádiós slágerlistákon, és 2023-ban Romániában a TikTokon a leggyakrabban használt dal volt.

2025-ben Adi Strate az Air Levegő című dalon együttműködött a világhírű, szintén román származású Alexandra Stannal. Ezzel bekerült a rádiók leggyakrabban játszott 10 dala közé.

A Nute Mai Soon, Nem hívlak már című dalt Andrával közösen adják elő. Andrá a mai román popzene egyik ikonikus arca és hangja.

A Trekator Mulandó című dal arról szól, hogy állandóan elégedetlenek vagyunk azzal, amink van, pedig egy kis szeretettel és kevesebb nagyravágyással minden egyszerűbb lenne, hiszen minden mulandó.

A következő dal egy csodálatos üzenet azokban a pillanatokban, amikor nem tanácsra van szükséged, hanem csak megértésre és egy ölelésre. Adi Strate az Un Pic egy kicsit című dalt egy szintén nagyon fiatal román előadóművésszel, Éva Timussal adja elő.

kedves hallgatóink, a mai Nemzetiségek zenéje adásának a végéhez közeledve emlékeztetem önöket, hogy mai műsorunkban Adi Strate, egy kellemes hangú fiatal román popzenész dalait hallhatták. Adi Strate Románia új popzenei generációjának egyik fontos alakja. A zenei stílusa kortárs, érzelmes és könnyen felismerhető. Zenéjében a pop, a trap és az R&B hatások ötvöződnek, így olyan stílus teremt, amely természetes módon szólítja meg a fiatalabb közönséget. A ma hallható utolsó dalának címe a Csillás Orrás, ugyanaz a város. Kreszta Istvánt hallották, adásunk hangmérnöke pedig Nagy Gábor volt, és ne feledjék, hogy a Nemzetiségek zenéje adását a www.mediaclick.hu oldalon interneten is visszahallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 16-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Devleszara Kávtumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jazzben tudom kifejezni az érzelmeimet. Meséli Kollár Liza, fiatal énekesnő, aki zenéjével békét és nyugalmat szeretne közvetíteni a hallgatóknak. A jazzben találta meg azt a szabadságot, amelyben igazán önmaga lehet. Kollár Liza, fiatal énekesnő, idén már 2. alkalommal vett részt a Schneidberger Zenei Tehetségközpont táborában, ahol nem csak kiváló tanároktól tanulhatott, hanem a közös zenélés, az improvizáció és a színpadi tapasztalatok révén is sokat fejlődött.
2: Mikor érezted azt először, hogy a zene az fontos része lesz az életednek?
3: Talán akkor éreztem a leginkább fontosnak, amikor első helyezett lettem egy otthoni versenyen, és egy népdalt énekeltem, azt hiszem ilyen 10-11 éves voltam, és első helyezett lettem, és az az érzés, éreztem azt, hogy ez jó, és hogy ez nekem ez tetszik, és ezt akarom csinálni.
2: Mesélj egy picit magadról, kérlek, te honnan származol, milyen a családod, zenész családból származol, egyébként onnan jött a támogatás, vagy az ötlet, hogy te is ebbe az irányba menj tovább?
3: Így van, zenés családból származom, én a Jászságból jövök egy ottani kis faluból, Jászkiséről, és igazából mindig inspirált a családom, hogy a zenével foglalkozzak, viszont ugye időközben eltértem a hagyományos folkról zenétől, a jazz irányába mentem, és valószínűleg ebben az irányban is fogok maradni, mivel úgy érzem, hogy ez vagyok igazán én, és a családom támogatja ezt az irányt is.
2: Mikor történt meg ez a váltás, amikor a jazz felé kezdtél kocsingatni, ez mikor történt, vagy minek a hatására?
3: Ugye én 2 évvel ezelőtt kezdtem el a jazzzel foglalkozni, viszont leginkább talán 1 évvel ezelőtt kezdett el ez bennem érlődni, amikor a jazzének tanárom Varga Dávid irányított Jobb útra, és mutatta meg jobban a jazz világát. Ő motivált arra, hogy ebbe jobban belefúrjam magam. Amikor meghallottam először Ella Fitzgeraldot énekelni, akkor így beleszerettem az egész nő stílusába, hangjába, amit így csinált a színpadon, és ez kezdett el így engem inspirálni, motiválni, hogy ezzel folytassak valamit.
2: Akkor magadtól kezdtél így tanulgatni, vagy így elesni az éneklésnek ezt a műfaját, vagy ugye említetted most Varga Dávidot. Ő volt az, aki segített ebben, vagy ki volt még, aki tudott téged tanítani?
3: Így van, Varga Dávid hozta fel bennem ezt az egész jazz világot. Ez mellett ott volt még Farkas Zsolti, aki a zenekari tanárom, Jónás Géza, Schneidberger Toni, Bocsai Kriszta, és még sok más. Ez mellett, amikor elkezdtem a jazz világában zenét hallgatni, nagyon sok énekesnő, Ernest Anderson, Nina Simone, Peggy Lee, nagyon sokan inspiráltak és fejlesztettek. Én mindig azt csinálom, hogy élő koncerteket nézek, ami régebbi, és mindig ellesem a technikákat. És amikor ezt elkezdtem, akkor éreztem azt, hogy ez beválhat technikai szempontból.

0: ad neked ez a műfaj? Hogy tudnád megfogalmazni, hogy számodra mi a jazz?
1: Mivel még kezdőnek gondolom magam, azt mondanám, hogy a jazz az egy olyan műfaj, amely felemészt magunkban olyan dolgokat, érzéseket, amelyeket talán eddig nem vettünk észre magunkban. Legalábbis nekem ezt adta, amikor ezzel így elkezdtem komolyabban foglalkozni, és a személyiségem is egy kicsit megváltozott ebben a szempontban. Szóval szerintem a jazz az egy nagyon életszerű, motiváló szint ad az életnek szerintem.
0: A közelmúltban ért véget a Schneidberger Zenei Tehetségközpont tábora, amiben részt vettél. Milyen élményekkel gazdagodtál ott?
1: Ugye én már 2 éve járok, szóval konkrétan hazajárok. Van egy nagyon jó közösségünk, ami mikor hazajövök, nagyon hiányzik, mert ott érzem azt, hogy olyan emberekkel vagyok, akik motiválhatnak engemet. Nos, nekünk van egy groove csapatunk, egy R&B zenekarunk. Most jelenleg barátnőm Pál Balázs Vivien énekelt, Stevie Wondertől a Moon Blue-t. Mi pedig voltunk a háttérénekesek. Ez egy nagyon jó élmény, mert én úgy gondolom, hogy háttérénekesként is nagyon sokat tud tanulni az ember, mint hogy főénekesként. Ez egy nagyon jó élmény volt. A másik az, hogy végre én is úgy érezhettem, hogy szintre lépek, mert egy komolyabb standardet tanulhattam meg, Chick Corea-tól a Highwire-t, és nagyon nehéz volt, viszont megugrottam, megcsináltam, és büszke vagyok magamra, meg a társaimra is.
0: Mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődtél azóta, mióta része vagy a Schneidberger Zenei Tehetségközpontnak?
1: Zeneileg biztosan, hogy fejlődtem. A stílusom is fejlődött, mind ruházatilag, ha mondhatom így, mind emberileg. És amit mondtam is, hogy olyan dolgokat tanultam meg saját magamról, amiket így eddig nem nagyon éreztem, vagy nem nagyon vettem észre magamban. Szóval ez is megváltoztatott a tábor miatt, hogy másképp lássam a világot. Ez megváltoztatott. És szerintem ez a tábornak köszönhető, a sok ember miatt, akiket ott ismerek. Valamilyen szinten ezt hozták ki belőlem. És ezért hálás vagyok.

0: Azért az egy felemelő érzés lehet, mikor a hazai zenei élet legnagyobb muzsikusaival együtt dolgoztok, és egy színpadon álltok, és kollégaként tekintenek rátok. Ezt hogy élted meg először? Mennyire volt ez furcsa, vagy teljesen természetes volt?
1: Nagyon furcsa volt, mert ugye én, amíg el nem kezdtem ezzel foglalkozni, azelőtt nem nagyon hallottam erről a műfajról, sőt, még a zenészekről sem. És amikor így ebbe belecsöppentem, így nagyon nehéz volt megszokni azt, hogy ez egy ilyen szituáció, hogy amikor zenész együtt másokkal, akkor nem csak egy ember leszel, vagy csak egy énekes, hanem figyelned kell a többiekre is. Nagyon, nagyon-nagyon. És szerintem ez is fejlesztett engem zeneileg, hogy oda kell figyelni másokra, és nem csak magadat kell előrébb helyezni, mert te vagy az énekes. Szóval furcsa volt, de egy idő után megszoktam.
0: És milyen érzés, amikor a színpadon állsz és énekelsz, és azt csinálod, amit szeretsz? Milyennek a varázsa? Mert nyilván, ki szeret énekelni otthon is nagyon szereti. Szereti a gyakorlást, vagy az éneklés, de azért a színpad az egy más közeg.
1: Amikor a színpadon lehetek, az szabadság. Szabadnak érzem magam. Úgy érzem, hogy az érzelmeimet megmutathatom a közönségnek, és kibontakoztathatom magam. Az elejében nagyon féltem felmenni a színpadra, nagyon izgultam, viszont most már nagyon szeretek a színpadon lenni. Sőt, ha le kell jönni, már attól szomorú vagyok. Úgyhogy szabadságként fogalmaznám meg.
0: Hogyan képzeled el a zenei pályádon a jövődet? Zenekarban gondolkodsz elsősorban, zeneszerzésben, dalok írásában, szóló éneklésben, ugye itt is van azért több út. Mi az, ami most így az elképzeléseid között van?
1: Jelenleg én úgy érzem, és úgy is szeretném tervezni a jövőben, hogy én zenekarban fogok énekelni. Azt még nem tudom, hogy milyen pozícióban, viszont úgy gondolom, hogy zenekarban sokkal nagyobb értéke van a zenének, mármint énekesként, mint szólóistaként, mert ahogyan mondtam is, nagyon sokat lehet egymástól tanulni, meg ennek van egy külön vibe-ja, hogy egy zenekarba vagytok. Úgyhogy remélem, hogy a jövőben zenekarba fogok énekelni egyszer.
0: Még ez is ugye a jövő zenéje, de hogy képzeled el, ha van elképzelésed, hogyha majd zenekarban leszel énekesnőként, akkor standardeket szeretnél előadni, vagy saját repertoárt, saját dalokat?
1: Én leginkább az R&B-t szeretem, de rettenetesen, úgyhogy ha Jóisten is akarja, lesz olyan zenekar, akkor én R&B műfajban szeretnék majd énekelni, ez mellett persze, ha beugrik egy-két jazz standard, azt is nagyon szívesen el fogom énekelni. Úgyhogy leginkább R&B, jazz, ezek a műfajok, amik leginkább érdekelnek.

0: mit szeretnél átadni a közönségnek?
1: Én azt szeretném, hogyha az emberek hallgatnak engem, szeretném azt, hogy elfelejtsék a mindennapi problémákat. Mert azért én is, hogyha zenét hallgatok, azért hallgatok zenét, hogy elfelejtsem a problémáim, a fájdalmaim akár, és én ezt szeretném közvetíteni, hogy békét, megnyugvást, jó kedvet, mert azért ezek fontosak is. Az életben vannak olyanok, amikor nem vagyunk boldogak. Úgyhogy ez nagyon jó érzés lenne, hogyha valaki egyszer azt mondaná, hogy ő neki most az élet jobb a kedve, mert nem tudom, meghallgatta a zenémet, vagy nem tudom, eljött egy koncertemre, azért az nagyon, nagyon jó lesne, jó érzés lenne.
0: Van olyan hazai előadó, első körben hazai, aztán akár nemzetközi is, akivel nagyon szívesen dolgoznál együtt, akivel úgy érzed, hogy egy színpadon kell egyszer állnotok?
1: Aki hazai előadó, és nagyon szeretem, illetve nagyon inspirál, az Fatima egyébként. Nagyon szeretem. Ugye az én édesanyám őskori fekete vonat van egyébként, úgyhogy nagyon sok dalukat hallgattam, meg amikor szólóista lett, akkor is nagyon sok zenét hallgattam, és nekem nagyon inspiráló a Fatima, úgyhogy vele nagyon szívesen dolgoznék. Hát az én példaképem egyébként Erika Badu, ő az R&B-be nagyon-nagyon jelképes ember, nagyon sok mai sztárnak a nagy példaképe egyébként, és hát már most idős nyilván, de azért vele nagyon menő lenne, nagyon sok mindenbe motivál engem az a nő. Nagyon szeretem.
0: Ugye, ahogy említetted is, már akkor több éve a jazz énekléssel foglalkozol, és színpadon is álltál, többször koncerteztél is, de mindenek ellenére nagyon-nagyon fiatal vagy, és nagyon sok érzelmet is közvetítesz a zenéden keresztül, a hangodon keresztül. Honnan tudod ezeket az érzelmeket előhívni, hiszen még annyira fiatal vagy, de mégis nagyon-nagyon hitelesen tudod közvetíteni, és nagyon érzelmes az előadásod.
1: Hát én annak ellenére, hogy 18 vagyok, nagyon érett embernek gondolom magam. De ez most nem azért, mert beképzeltelnék, vagy valami, de hogy azért sok dolgot átéltem már. És én egy olyan ember vagyok, aki így próbálja minél leginkább nem mutatni az érzelmeit, hanem így elzárkózok azért. És pont ezért szabadság a zene, meg a koncert, meg az éneklés, mert ilyenkor, amikor énekelek, legyen az bármilyen dal, akkor így ezek az elzárt érzelmek előtörnek. És ezért is mondtam azt, hogy szabadság a színpadon lenni, mert ilyenkor ezt így elmondhatom. És szerintem ez egy nagyon nagy dolog, mert sokan nem tudják ezt így közvetíteni, de az, hogy én így az éneklésen keresztül meg tudom ezt mutatni, vagy ki tudom magam fejezni, ezért én hálás vagyok.

0: Ahogy említetted is, a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban Varga Dávid jazzénekes volt a tanárod, mentorod. Mi az, amit ő tudott neked adni? Konkrétan csak technikai zenei dolgokra kell gondolni, vagy akár emberi dolgokra is, a személyiségedet fejleszteni, vagy mi az a mondat, vagy amit úgy nagyon hozzá kötsz, vagy úgy fel tudnál idézni, hogy igen, ezt mondta, és az úgy bennem van mondjuk színpadra lépés előtt, egy jó tanács, bármi.
1: A Dávid az nekem nagyon nagy változás volt, mert mielőtt nem volt ott, elég nehéz volt nekem beilleszkedni, illetve megszeretni a jazzt is, őszinte leszek. És amikor odajött, akkor nagyon kíváncsian vártam, hogy ki is ez az énekes, meg akkor még egy picit aggódtam, hogy férfi. És nekem ezelőtt nem volt férfi énektanárom, viszont rengeteget motivált, nagyon nagy hitet belém tett zeneileg az, hogy én ezt meg tudom csinálni, mert nagyon letört voltam, mert úgy éreztem, hogy nekem ez nem fog menni, nem leszek erre képes, és amiket mondott, az nagyon-nagyon nagy dolog volt, mert nagyon sokszor osztott meg olyan történeteket, amikor ő volt lent az életben is, hogy ő hogyan oldotta meg, és nagyon nagy motivációt öntött belém, és emlékszek rá, mikor volt egy olyan óra, amikor letört voltam, nem éreztem jónak az éneklést, minden bajom volt, és akkor az egész órát egy ilyen beszédbe megtartotta, és ahogy kijöttem az óráról, így minden megváltozott. Szóval nagyon nagy lelket belém öntött, és szerintem én nekem utána jött meg a magabiztosságom, hogy én erre igenis képes leszek. És mai napig egyébként így ezekre visszaemlékszek, mert mai napig előtörnek ezek a kétségek, de a Dávid nagyon jó tanár mindenféle szempontból.
0: Akkor nagyon fontos a támogató közeg, meg a környezet, ugye, amit te a szüleidtől is, a családodtól is megkapsz, és a tanáraidtól is. Van-e olyan rutinod, bármi, amit mondjuk színpadra lépés előtt csinálsz? Nem tudom, akár skálázás, vagy bármi, ami hozzátartozik ahhoz, hogy te felmenj a színpadra.
1: Persze, hogy van, muszáj, hogy legyen. Nem tudom, ismered-e a Cheryl Portert, amerikai énektanár, szerintem a világ egyik leghíresebbje most. És neki vannak nagyon jó skálái. Azokat szoktam csinálni, illetve amiket így az otthoni énektanár megtanított, vagy akár a Dávid a Schneidbergerbe. Szerintem nagyon fontos a beéneklés, mert konkrétan, ha nem énekelsz be, akkor nincs értelme az egésznek, szerintem. Akkor nem lesz jó. Legalábbis nekem. Sokszor jártam már úgy, hogy nem énekeltem be, és mindig valami nem volt jó. Nem éreztem jónak. Mert ugye a jazzhez, meg az R&B-hez kellenek ezek a skálák, úgyhogy nagyon szeretem ezt a Cheryl Portert is, mert nagyon komoly skálákat mutat és kirak.

0: Mennyi gyakorlással jár egyébként egy jazz énekesnő élete?
1: Hát rengeteggel. Egyébként ez attól is függ, hogy milyen dalt gyakorolsz, de egyébként rengeteggel, mert szerintem nálam ez úgy van, hogy minél többet gyakorolok, annál rosszabbnak érzem. Szóval ezért még többet gyakorolok, úgyhogy csupa gyakorlás az élet szerintem ebben a műfajban. És nem csak az énekeseknél, hanem minden egyes hangszeresnél.
0: Az elején említetted a beszélgetésnek, hogy ugye amikor a színpadon állsz zenekarral, akkor a kamarazene miatt nagyon fontos az egymásra figyelés. Ugye te énekesnőként elől vagy, tehát valamennyire neked kell irányítani a zenekart. Ez a része nehéz volt így elsőre, vagy valahogy ez is úgy zsigerből jött neked?
1: Dehogy rettegtem az elején, hogy most akkor mit kell csinálnom. Igen, ezt is meg kellett nagyon tanulni, hogy hogyan kell vezetni a zenekart. Nagyon sok időbe telt, de ahogy mondtam, amikor a Dávid megérkezett, azért ő mutatott egy-két trükköt, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat elsajátítani, úgyhogy időközben belejöttem.
0: Ugye ez a szakma is, mint ahogy talán más is, sokkal több összetevőből áll, mint amit a közönség úgy elsőre látna, vagy elsőre feltételezne, tehát hogy nem csak annyi, hogy az ember a színpadon van és leadja a koncertet, hanem az egyrészt rengeteg gyakorlás és tanulás előzi meg, és még nagyon sok összetevője van ennek a szakmának. Te hogyan látod magad a következő időszakban, vagy a jövőben, zenei téren, hol szeretnél lenni mondjuk 5-10 év múlva?
1: Nagyon nagy álmom kint külföldön zenélni. Nyilván ehhez nagyon sokat kell tenni, meg tanulni, meg gyakorolni, és kell a tapasztalat is, viszont nagyon nagy álmom valahol kint külföldön zenekarban énekelni, akár a R&B-t, akár jazz-t. 5-10 év múlva kint külföldön látom magam valahol. Hát remélem, hogy így fog történni.
0: Hogy látod a hazai jazz világát egyébként? Most, hogy ugye említetted, hogy külföldön képzeled el magad, ez annak köszönhető, hogy nagyobb teret látsz külföldön jazz énekesnőként, mint itthon?
1: Abszolút nagyobb teret látok kint külföldön, mint itthon. De talán nem csak azért szeretnék kimenni külföldre, mert nagyobb a tér a jazz világában, vagy akár az R&B világában, hanem mert ez egy gyerekkori álom is egyébként, hogy kint külföldön valahol.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor nagyon sok sikert kívánok neked a terveid megvalósulásához és a nemzetközi karrierhez is az énekesi pályán.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtál.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Света Океасева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Dočuvane i prijaten den!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Rubonyová Ivett a szerkesztő nevében Bencsik János köszönti Önöket. A mai Nemzetiségek zenéje magazinunkban Monika Midriakovát ismerhetik meg. Egy fiatal szlovák zenészről van szó, aki zeneszerző és énekes is egyben. Bevezetőül hallgassuk meg azt a dalát, mellyel a legrangosabb cseh zenei díjra, a Cseh Oroszlánra is jelölték 2018-ban. Az év legjobb zenéje kategóriában nevezték. Filmzenéről van szó, melynek címe Minden meg lesz. A szerzők Monika Midriakova, Simon Holly, Pavel Sambuski.

0: Monika Midriaková 1990-ben született, a Prágai Filmművészeti Egyetemen vágást tanult. 2012-ben Peter Marekkel közösen alapítottak egy zenei formációt, egy elektropop projektet, Monikino Kino, azaz Mónika Mozia névvel. 2014-ben jelent meg a Prázdnyini, azaz Vakáció című albumuk. Erről forog most két felvétel, az Ussa Preberám, azaz Már ébredezek, és a Gyesziata Noc Primori, azaz A tizedik éjjel a tengernél.
1: Atmosfera si spegne, o 18 ottobre.

A Monikino Kino, azaz Monika Mozia elektropop projektet hallottuk. Két tagja volt a formációnak, Peter Marek szövegíró és Monika Midriakova zeneszerző. 2016-ban ez a projekt felbomlott, és Monika saját maga kezdett el dalaihoz szövegeket írni. Erről az időszakról így beszélt. Amikor otthagytam a Monikino Kino formációt és befejeztem a Prágai Filmművészeti Egyetemet, éppen ebből a speciális helyzetből fakadt az akkori inspirációm. Az iskola után ugyanis minden biztos pontnak vége lett. Kerestem az új biztos pontokat az életemben. Először kezdtem saját szövegeket írni. Tudni akartam, képes vagyok-e erre, azaz mindent egyedül véghez vinni. Az eredmény egy új projekt lett, melynek címe Letos Monikó, azaz Nyár Mónikával. Ebből az időszakból játszunk le most szerzeményeket. Nyecso Pekne, azaz Valami Szép, Sen Vovnútri, azaz Belső Álom, és a Strácagy, azaz Elveszteni. Ének és billentyűs hangszerek Monika Midriakova, gitár Lukás Klavrza, ütős hangszerek Misoskoda.

0: Mónika Midriaková szlovák énekesnő felvételeiből válogattunk. Rubonyová Ivett a szerkesztő nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.